Ennek vänszek vassza szíkat. Tak onnak mig röch lekker krap. En op anna plekka ok assak bat.